0: Han adott olom jákomere bászin, en a trin koncentrációnologória kanászinole de Chopin's Bersa, színeánó iberszko partizanészko kedipé, et hemotna tromali paszkász kiriáko Jugoszlavia. Han adott témere bászko, na salgja a boti pédzsenénge para familiáko, han a peregilja, maj botva kárgja kotere moderipé, paripé taj zöralipé románet hemesko.
1: Tokom drugog svjetskog rata prošao je kroz tri koncentraciona logora. Sa 15 godina se priključio Ibarskom partizanskom odredu Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. U vreme rata je izgubio većinu članova svoje porodice. U svojim pesmama često je govorio o stradanju, patnji i snazi romskog naroda.